mert édesapám ott van a fiára. Nem kell sírni, értem édesanyám, jól áll rajtam a katona ruhám. Büszke lehet édesapám ott van a fiára. Néhány

esztendőre, újra csóklaszám, az a megy az őrmester úr legjobb hatolája. Néked sem kell sírik várni, babám, esztendőre, újra csóklaszám, az a megy